0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.

Jasante bíbéró beó, bokti bészé skolóváó, bokti bészem jászú díró, íz bokti bészé drogíró, úgyibszom kujászán szvíró, jószám én masztúr bíró.